0: Ami nem hint a jó, nem a tóbe szerlőnt a dobbani. Mit az a dobbani? Szóval a dobbani nem jó.
1: Káposzó, meg a pegyen a rébó.
0: Én mi? Tudod, hogy szerint brottak a grupp, a Peter nyert a britán nyakhoz? Tudod, hogy a éne?
1: Na tányák, a mosar britán, cseri szombrian, de mordó. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita lo bisa membenar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.